Íme egy jó tanács a jövő nemzedékének. Avéget, hogy ne szennyezzük tovább a levegőt, a vizet, a földet, megkérjük önt, hogy helyezze a hulladékát a hulladéklerakóba. Ezek a speciálisan felszerelt helyek azért vannak, hogy ön kényelmesen elhelyezhesse szelektíven gyűjtött hulladékát. A papírt, a kartont, a műanyagot, a fémet, az elemet, a növényi hulladékot, a gumit, az olajat, az akkumulátort. Hogy újrahasznosíthassák ezeket. Az élete minősége a tét. Ez egy jó tanács volt a jövő nemzedékének.